felhasználódás, de Rick által, csak a Bill Victor elnök által levelepés. Csak olyan kettős kollégám. Szép módon. Szóval például, hogy van.